0: Ó, meg úgy, hogy itt már csak a dandzsadi, de nem hagyd a díszt is, hogy a gónocské, meg a kicsit, nem nem prosztán csak, nem lenne, hogy a men utas, hogy a hídesz a megstok, hogy a rapig nincs nyitás, hogy tudok a dózsigen, hogy a kicsit, hogy nem tudom prosztán csak, nem lenne, hogy a men utas, nem hagyd, hogy tudok a hídesz a dózsigen. A nyitás. Hát ez szépen jó, mint igen, meg iszmén. Nem szponó a nos. Akkor... Ó, bejegnítások, hogy tudom, nem tudom, hogy tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy Beig is sem sikert tudom, nem dolgozik. Ó, jó, de akkor se csak kihetem szkezegetem szpon. Beig is tudom. A múj nesnyitás sikert tudom, nem dolgozik. Utána hidesz, hogy mondhatsz, hogy manuán kell meg látszik. Akkor nos, hogy ez most csak a óga, nos, hogy gyert se bejegy. Egy kaptat is kezegetek, hogy jogszkocs, akkor... Dana ho bike shop get to go and doge ho da kushija ya bu get them sagde jmon how can the shop is from the doction doge get but that's it was one of you book mom miss tisney she book mom no so nam no present just no jet so so jet shabez how can the station get to go and doge get ho da kushija nam no present just no jam no touch nish nitash get to go and doge get Utána kérnémszk, és oszkáig is kérnémszk, hanem sem szponítsa, akkor nincs. Csak olyan este, hogy tudjuk, hogy akkor se jövő, hogy nem szpon. Akkor mi nem, nincs tudom, de no presentja, és nem lenne, hogy már ott esetleg meg azokat, ne bejöge. Akkor nincs, nincs, tudjuk, hogy nem tudjuk. Akkor jöde ide szemben, hogy mi nem tudom presentja, és nem lenne, hogy már ott esetleg meg azokat, akkor bejöge is, hogy tudjuk, hogy nem tudjuk. Utána akkor se jövő, hogy nem tudom presentja, és nem lenne, hogy már ott esetleg Akkor nincs nyitás, tudok nőni, dolgozik. De mi nyitás, hogy Senator Valdor Amos, na, hogy van ott, nem tudom, hogy percentes, de ha honnan ott, hogy a nyitás, hogy egy sebejegy, nyelj is, hogy tudok nőni, dolgozik. Hogy akkor se, hogy nem tudom, hogy percentes, na, hogy a nyitás, akkor nem tudom, hogy nyitás, hogy tudok nőni, dolgozik. Oda ide szállni, egy tejet Montreal, hagonos, itt a jukszkon, hogy se bejegyeket kap, tehát is kezdett, hogy például szászkon, nincs tűnő névsabb, kettők a nindocsgén, hogy egy se ter. Meg oda is csak jukszkon, ennek utas, ismém se kettők a nindocsgén.
1: Én, Matthew McKenzie, Martin Kánramas, Csangdaténo, CBC North.
0: Akkor megolnos, jebb tocs nisnát a gyiszkaszadás maga bízom, akkor se spegalmadatom, de nem de nagy iska, hasz se gyiskezga, kés osszopos esk, meg nisalmadatom, de nagy nisnó nésebb itt, de nagy higgadja gyiskez. A maja osszopos min. Akkor csak itt meg dugzgan, szóval egy ízpíj kibált a hovaskez, olnos a keskez. A bejegyet sem látom, de nem nem látom, de nem látom, de nem látom, Ahogó President Abraham Lincoln, Gamson Hostab, Gnea Homestead Act, Gation Kadeg Noir. Gondzgi Bohanji, Haji, Ndoy Magnoir, Juanji, Udachawitzich, Mississippi River. Hogan Geti, Nano, Gubna. Mino, Begot, Yabija, Beg, Beg, Yabijo, Hode, that's a North Carolina. Gunjinji, Gahiyajka, Gahuyon, that is just an Istis Maganoja, the H, Mr. Mokomansich. Gamago, Begot, Sham datum no, Nenna, but datum den, and he's awesome den on this shop, Gage, that it's Yutz Dassen. Levi Strauss, Gamag, Dave, Jacob David, Gunjaji, we all go, Gayajinia Gogs, who knew that you should go. BGs and that might have been seen in which I got discussed with one. Oh, mean, I beg out, I'm not on no big stem, the no, no, no, no, no, no, big gate that. How going, Jinji? A one stuck shield, go yes to Dodge, and you haven't been hanging on, she was stuck shield. Oh, they hit that's a height, Alabama. Ag meg ennen osiket, tihis, pízsigi bacagan, utá, hú, becsóas, kicsit.